0: program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította K. Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. André ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány Mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendéke a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

reggelre, nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Amennyiben Ukrajna ezeket átölteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította K. Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. André ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10000-re érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Trio FM hírei.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
7: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: hoz lázba, mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
1: Amíg az elemek benne,
0: túl hevít a nyugalom, a háború valóság, a harcot uralom, ahol az egyik eszi a másik, hisz a meg a felé, mint a derűre borul, csak visszafelé. Csapat mindent oda tesz, tömegek üvöltenek, yes, yes, e napon, ezen az etapon, ha ebben állsz, és a célod az, ami közel így felé, az igyekezet ide vezet a szellem eleve, ő, mi vagyuk a kezeket velem előve, a hangam magatokért, a magyarokért, a zászló a csúcson fennmarad, amíg te kidőrsz.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától.

0: FM. Mellette szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

0: trek nog op mij, zee. Hoor op mij.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, strandolók és napsütés rajongók! Ezen a szombaton újra megnyitja kapuit a nyári szezonra a Jászberényi Belvárosi Strandfürdő. Hűsítő medencék, pihenés, családi kikapcsolódás és igazi nyári hangulat vár minden korosztály. Csobbanj bele a nyárba te is! Találkozzunk szombattól a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben. Napfény, vízpart, élmények. A nyár itt kezdődik.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthon teremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét, miután Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tapiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház. Minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, strandolók és napsütés rajongók! Ezen a szombaton újra megnyitja kapuit a nyári szezonra a Jászberényi Belvárosi Strandfürdő. Hűsítő medencék, pihenés, családi kikapcsolódás és igazi nyári hangulat vár minden korosztály. Csobbanj bele a nyárba te is! Találkozzunk szombattól a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben. Napfény, vízpart, élmények. A nyár itt kezdődik.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról. Több európai országban is meleg van májushoz képest. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM jazzberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szélesre tárja kapuit a jazzberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jazzberényi tűzoltóságon. Ez egy felgeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására, és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, fotófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltó sajátékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jazzberényi tűzoltó laktanyához, a felejthetetlen élmény garantált. A tűzoltóság programja mellett vasárnap a gyermekeket várják majd a Margit szigeten is, már mondom is a részleteket. A szervezők kitettek magukért elképesztő kavalkáddal készülnek, és a pódiumon már délelőtt 10 órakor indul az élet a Pesti Művész Színház Süsi a Sárkány című zenés mese előadásával. 11 órától a Vigano Alafokú Művészeti Iskola táncosai és a Lehel Melódi TS-e gondoskodnak a táncos forgatagról, délután 14:30-tól a Zenebona Társulat interaktív gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 4 órától pedig a Muzsika Szó és Tánclépő koncert zárja a színpadi sort, ahol interaktív tánc és zeneoktatáson is részt vehetnek. A Margit sziget területén délelőtt 10 és délután 1 óra között egy izgalmas nyomozós kalanda Gyermeksziget titkai várja a gyerekeket a víztoronytól indulva. Emellett lesz majd ugrálóvár, játszóház, csillámtetoválás és arcfestés is. A kísérő programok között reggeltől délután 5-ig folyamatosan nyitva tart a street art műhely Csombor Anita vezetésével, az aszfaltrajzolás, a társas játéksátor, valamint a népi játszótér és a kosaras körhinta. 13 órától pedig dr. Kertész Otto állatorvossal és az Animal Help alapítvánnyal beszélgethetnek az állattartás szabályairól. A déli rendezvényházban pedig 14:30-től és 15:45-tól operavarázs foglalkozások várják a különböző korosztályú gyerekeket. Vasárnap tehát gyermeknapi kavalkád itt Jászberényben a Margit szigeten. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok az egész családnak. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfényszavon a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándék vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bignyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszalon városi gyermeknap.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: nézzük az aktuális útinformációkat, ugyanis több szakaszon és korlátozásokra, útépítési munkátokra kell számítaniuk a környéken. A 31-es főúton Sűrűsáv és Tápiószecső térségében útépítés miatt útszűkületen kell áthajtani mindkét irányban. A Tóalmási bekötő úton, a 31-106-os úton árokpatka és szegélyrendezési munkák zajlanak a kezdő kilométernél. Itt félpályás lezárás van érvényben. Útépítés miatt szintén félpályás korlátozásra számíthatnak a Monor és Tápiószele közötti 31-12-es összekötő úton, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tisztasű összekötő úton az első két kilométeren folyik útépítés, emiatt mindkét irányban félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 32-27-es Újszász-Jászapáti összekötő úton is dolgoznak a szakemberek a 4-es és az 5-ös kilométer szelvények között, ahol szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Vezessenek ma is óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újraérkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy fesztivál oldalán.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Kevesen tudják, de a hőség közvetlenül hatással lehet az autónk fogyasztására is, különösen a légkondicionáló használata miatt. Szakértői mérések szerint extrém hőségben, főleg a rövid városi utak során a fogyasztás akár 25%-kal is emelkedhet, mert a klímának nagyobb teljesítménnyel kell lehűtenie a felforrósodott utasteret. Sokan próbálnak úgy spórolni, hogy inkább lehúzott ablakkal közlekednek, ez azonban nagyobb sebességnél a megnövekedett légellenállás miatt szintén növeli az üzemanyag fogyasztást. A szakértők szerint városi tempónál még valóban előnyösebb lehet a nyitott ablak, autópályán viszont kevesebb többletfogyasztást okoz a klíma, mint a szellőztetés miatti plusz terhelés. A fogyasztás csökkentésében sokat segített, ha indulás előtt alaposan kiszellőztetjük az utasteret, illetve lehetőség szerint árnyékos helyen parkolunk.

Trio FM a Jászság rádiója. Vég a trükközésnek a videó megosztón, a YouTube ugyanis a jövőben sokkal keményebben lép fel a deepfake videók ellen. A videó megosztó automatikusan jelölni és címkézni kezdi a mesterséges intelligenciával generált videókat, hogy átláthatóbbá tegye az egyre nehezebben felismerhető AI tartalmakat. A platform eddig a feltöltőkre bízta a megjelölést, a jövőben azonban a saját rendszere is közbelép, ha ez elmarad. Az új jelölések a hagyományos videóknál és a shorts tartalmaknál is jól látható helyre kerülnek majd. Maga az AI tartalmakra vonatkozó szabályzat egyébként nem változik, csupán az ellenőrzés lesz sokkal aktívabb és szigorúbb a vállalat részéről. A tartalomkészítők természetesen vitathatják majd a téves besorolást, de bizonyos esetekben a címke nem lesz eltávolítható. Ilyen például, ha a felvétel a YouTube saját AI eszközeivel készült, vagy ha olyan beépített metaadatokat tartalmaz, amelyek eleve azonosítják a mesterséges eredetet. Az új rendszer bevezetését már megkezdték, és a következő időszakban fokozatosan megjelenik majd mindenkinél a felületen. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Figyelem, strandolók és napsütésrajongók! Ezen a szombaton újra megnyitja kapuit a nyári szezonra a Jászberényi Belvárosi Strandfürdő. Hűsítő medencék, pihenés, családi kikapcsolódás és igazi nyári hangulat vár minden korosztály. Csobbanj bele a nyárba te is! Találkozzunk szombattól a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben. Napfény, vízpart, élmények. A nyár itt kezdődik.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról. Több európai országban is meleg van májushoz képest. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: A lazaság kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz a műsorban négy színművész, Nagyváradi Erzsébet, Sövegjártó Áron, Szokol Péter és Háda János.
3: Laza vagy?
4: Laza.
5: Én szerintem laza vagyok. Laza vagyok.
6: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban. Lazább voltam fiatalabb koromban.
3: Laza vagyok.
7: De egyébként tényleg vagy ennyire laza?
4: Nem.
7: Miért nem?
4: Mert kettős életet élek.
7: Na, azt nem tudtam, hogy értem.
4: Van belül egy másik énem.
6: Most jobban megérintenek és jobban befeszítenek dolgok. Valószínűleg akkor, amikor még csak saját magamért voltam felelős. Uh-huh. Lazán vettem nagyon sok dolgot, és ahogy telt múlt az idő, és persze az ember családot alapít, és elkezd megszelídíteni embereket saját magához szeretetben, uh-huh. és elkezd egy családot eltartani, és értük elkezd felelős lenni, akkor már nem tudja olyan lazán venni.
7: Kívül laza? Péter?
4: Kívül eljátsza, hogy laza. De te soha nem fogod megtudni, hogy ez egy megjátszott lazaság, vagy pedig tényleg ez a Péter ilyen.
5: Délszláv kispaluból származom Tökörről, és szerb-horvát nyelvű óvodába, általános iskolába jártunk, illetve a tököli délszláv nemzetiségi tánccsoportnak voltam 20 évig a jeles tagja. Tehát ezt csak azért mondom, ezt a délszlávságomat, amire én rendkívül büszke vagyok, mert nem csak ebből jön az én szenvedélyességem, a gyökerem, hanem ebben van egyfajta lazaság is. Magával az életfelfogásra, az életmódommal kapcsolatban.
8: A lazaság nagyon fontos az életemben. Én azt gondolom, nagyon laza csávó vagyok.
7: Na már a szójárás is csávó.
8: Igen, laza vagyok.
7: Mint a?
8: Rigalánc.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: A civil életemben meg nem nagyon érzem azt, hogy ennél lazábbnak kéne lennem, mert akkor már szétesek.
3: Azt mondod tényleg?
2: Szerintem
4: annyira
2: igen.
4: Könnyeden tudod venni a dolgokat?
2: Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó a megoldó képességem, és ha valami baj van, akkor annyira tudok koncentrálni, hogy akkor csak a megoldás felé, és az nagyon hamar megvan. Nyilván ehhez hozzátartozik az én lazaságom is, tehát azért kevésbé kapok infarktust attól, hogy mit tudom én, még kicsi volt a gyerek és hányt az autóban, tehát ilyenkor...
4: Behányt,
2: kicsit megtörlöm a fejét, megyünk tovább, puf, tehát hogy annyi baj legyen. Nyilván, hogyha beteg, az már jobban megvisel, de akkor is a cél van, hogy tudok lázcsillapítani, tehát nem a pánik helyzetbe kerülni, hanem józan paraszti észre felfogni a helyzetet és megoldani.
4: Tolatsz ki az autóval véletlenül, bam, neki mész valaminek, behorpadt egy kicsit, mindegy, most már behorpadt, megyünk tovább.
2: Volt egy ilyen négyes karambolnak voltam a második tagja, az előttem lévő autó, ugye mi mentünk a rendesen kétsávos úton, mentünk rendesen a zöld lámpával, és mellettünk volt egy balra kanyarodó sáv, aminek piros lámpája volt. És ő azt hitte, hogy ez a piros lámpa az rá vonatkozik, és satúfékkel, egy paf-paf-paf, szépen mentünk egymás után. És a mögöttem lévő autó egy ilyen picike teherautó volt, egy zöldséges, és kiszállt a férfi, hát majdnem sírva fakadt, hogy úristen, neki most ez a munkája, és hogyha én most betétlapot kérek, akkor ezt a vállalatnak kell kifizetnie, és akkor a vállalat őt meg fogja büntetni, de lehet, hogy ki is rúgják. És akkor nekem néztem a hátsó lámpámat, nekem azt kapta el, én valahogy ügyesen ütköztem, tehát elő gyakorlatilag azt hiszem, nekem semmi bajom nem lett, meg az előttem lévő kocsinak sem, és tehát, hogy csak kisebb koccanások voltak. És akkor mondtam, hogy legyen boldog, menjünk, ne veszítse el az állását, menjünk tovább. Egyszer csak a lakcímemre kaptam egy csomagbombot. Tehát körülbelül ez...
4: Tényleg?
2: Ez tényleg.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Stay the night.

0: Minden, ami jásság.
1: Minden, ami jásság.
0: Közéleti események és kulturális információk a Trio Mozaikban.

0: now! Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Mindenki jellemében vannak dolgok, amiben laza, és amiben pedig feszült. A jelentéktelenebb dolgokban elég laza tudok lenni. Gyereknevelésben elég laza tudok lenni. A 12 éves lányom nyugodtan megnézhet egy horrorfilmet. Mert semmi baja nem lesz, mert tartom olyan értelmesnek, hogy fölfogja és megbeszéljük, hogy ez film, és azért van, hogy ijeszgessenek, és hogy ez egy ilyen dolog. Ha nem tetszik, takard el a szemed. Ha ő meg akarja nézni, ám legyen, nézze meg.
3: Na látod, ez például lazaság.
2: Azért mondom, hogy egy másik ebben laza vagyok.
3: Szülő mondhatja, hogy felnőttként nem húzza meg azokat a határokat, ami kötelessége lenne, hogy apaként a 10 éves gyermekét megvédje ettől a rettenettől, hogy utána a gyermek lelke hogy fejlődik. De ebben te laza vagy. És mi az, amiben pedig érzed magadon, hogy azért lehetne lazítani, mert nagyon túl feszes vagy?
2: Egy, hogy mentálisan, szakmailag jól legyek, másrészt pedig, hogy eltartsam a családomat. Ezeket nagyon keményen próbálom, és nagyon foggal körömmel védeni és művelni. Viszont a színházban nagyon lazának kell lenni ahhoz. Tehát az meg egy másik fajta lazasság, hogy amikor rendez az ember, akkor egy picit laza is, meg feszült is. Tehát lazán kell a dolgokat csinálni, hogy bármilyen ötlet bejöhessen, és megengedő legyen bele az ember, viszont kell lenni egy határozott elképzelésnek, amit azért keményen követni kell.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Ha most megkérdeznéd a szűk családomat, akkor azt mondanák, hogy igen, az Áron brutál laza, és nagyon önfelett, és még talán nagyképű is, ahogy ezt látják mások, viszont otthon egy önmarcangoló, egy elemző, egy aggódó ember vagyok.
3: Csodálatos.
4: Köszönöm szépen.
3: De tényleg az, hát nem csak úgy vagy, és úgy elsiklasz a dolgok fölött úgy felületesen, hanem elemzed, mélyen megfigyeled, vizsgálgatod.
4: Igen. Azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság. Szerintem az tud laza lenni, akinek van valamije. Tehát úgy habokra nem lehet lazának lenni, elfúj a szél. Így pedig lehet lengedezni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe.

0: Se kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
0: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a VL döntő lebonyolítására a hatóságok, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Úgy érzem, a kommunikációban egy kicsit lazábbnak kéne lennem.
3: Akár az ilyen beszélgetésekben is, vagy a
2: kifelé? Túlságosan sokszor tartom kontroll alatt magam.
3: Nem engeded ki azt hirtelen, ami jön?
2: Kiengedem, ami jön, csak automatikusan tartom kontroll alatt magam, és mondjuk amikor visszanézek például egy ilyen felvételt, akkor mindig azt mondom, hogy lehettem volna lazább.
3: De most még benne vagyunk a felvételben, és ezt is visszanézheted, akkor most itt hogy néznél így a saját szemedbe, hogyha már most a lazább tekintettel néznél, mert nyugodtan belenézhetsz, ha gondolod, és igen.
2: Nem tudom, régebben nem volt ennyi kontroll belül beszélgetéseimben, nem ilyen beszélgetésekben, hanem akár magánbeszélgetésekben is nem volt kontroll, de többször bántottam meg embereket, és lehet, hogy ennek hatására is inkább kontroll alá vettem magam, hogy csak így adhok, ne bántsak meg embereket, mert nem érdemlik meg, és én nem akarom megbántani őket, de valószínűleg rossz volt a stílusom.
3: Hát de itt is, ahogy korábban mondtad, hogy akkor kellene gátak, és ez pont a gát, nem? Hogy akkor az ember egy picit, mielőtt kimondok valamit, végig gondolom, az a gát.
2: Igen,
3: és akkor nem bántok meg annyi embert, csak fele annyit.
2: Hát ezt is nevezhetjük egy gátnak, igen. Hogy valahol gátat szabunk, valahol kell azért gátat szabni dolgoknak.
3: Van olyan, ahol te feszülsz meg?
4: Igen, a kis piszlicsári ügyekben.
3: De mi az?
4: Tehát a hétköznapi életben. Elintézni mondjuk, nem tudom, gáz,
3: számlát,
4: óra, váltásnak most.
3: Igen.
4: Nem tudom miért.
3: Be kell telefonálni. Hát
1: az... Sövegjártó Áron, színművész.
4: Laza vagyok, de ezeket nem szeretem, ezeket a dolgokat, hanem szűk. Én szeretem a tágasságot, szeretem a szélességet, és nagyon frusztrált vagyok a pici dolgoktól, a kis stílű dolgok, nem az én világom.
3: Tehát, ha mondjuk borravalót kell adni, akkor laza vagy?
4: Túlságosan
3: jó, 24.300 forint, akkor 40.000. Köszönöm szépen!
4: Hát, ha nem is 40, de, szóval igen. Igen, nagy ívű vagyok ilyen szempontból is.
3: Laza vagy.
4: Laza, igen.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Nem akarok rágörcsölni dolgokra. Van például egy dolog, amire mindig rágörcsölök, ez például a pontos megérkezés. Nekem ez rettenetesen fontos, mert ha látom azt, hogy kések valahonnan, akkor nekem annyi idegsejtembe, energiámba kerül feldolgozni azt, hogy én most el fogok késni valahonnan, hogy nem éri meg ez az energiaveszteség a késést. Tehát ezért a megbeszélt időpont előtt én már mindig jóval előbb ott vagyok, hogy én szép nyugodtan megérkezem, iszom egy kortyot, bezárom az autót, nem kell rohannom, és én ezt saját magamnak megadom. Nyilván ez is indukálja azt, hogy akkor már lazán tudok bejönni, mert nem egy ilyen görcsbe vagyok, hogy bocsánat, elkésztem 10 percet, nem én tehetek róla, dugóval. Tehát, hogy nem szeretek görcsös lenni. A lazaságot viszont az a temperamentumomból is adódóan, mint egy déli nő, tehát én ezt nagyon szeretem.
3: Hát ez mind csodálatos, egészen addig, amíg össze nem találkozol valakivel, aki elkésik.
2: El szoktam tölteni az időmet, de hogyha egy hónap alatt folyamatosan minden nap elkésik, azt már kénytelen vagyok megjegyezni.
3: Hú, de türelmes vagy. Egy hónapig folyamatosan, addig
2: hát kibírottam? Nem, időnként teszek finom megjegyzéseket, hogy mi már itt vagyunk, és ezt kihozza szóba, tehát ezt tömegesen beszéljük meg, vagy pedig az éppen illetékes ember, mondjuk egy rendező közli a színésszel, hogy figyelj, nem kéne elkésni. De erre én nagyon allergiás vagyok, és de én türelemmel várom azt a jelzési időt is, meg a reagálási időt is erre, én nagy türelemmel várom, viszont van már, tehát mit tudom én, egy hónap múlva azért már dühös leszek.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Konfrontációkban is például inkább olyan vagyok, tehát mondjuk egy iskolában a gyerekemet valaki bántotta, most nem itt tetlegesen, csak valami kellemetlen helyzetbe kerül. Oké, apuka bemegy, és végletes vagyok ebben is, mindenben.
3: Bemész, és oda mész. Ki volt az, aki az én gyerekemet bántotta? Gyere csak ide, Pistike!
4: Ez pontosan így, mert gyere ide, Pistike, és jön az apukája is. És
3: apuka, jöjjön, Béla! Mi volt ez a múltkori incidens?
4: Igen, tényleg így van, tehát tényleg? Bemegyek nagy széles mellkassal.
3: És lazán? Vagy pedig ott már nem lazán, hanem befeszülten, hogy hát mi volt az a...
4: Lazán, tehát lazán. Én nem vagyok befeszülve. Az, akivel alulben van feszülve, az biztos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Figyelem, strandolók és napsütés rajongók! Ezen a szombaton újra megnyitja kapuit a nyári szezonra a jászberényi belvárosi strandfürdő. Hűsítő medencék, pihenés, családi kikapcsolódás és igazi nyári hangulat vár minden korosztály. Csobbanj bele a nyárba te is! Találkozzunk szombattól a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Napfény, vízpart, élmények. A nyár itt kezdődik.
7: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
8: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
7: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Starportré most folytatódik.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Figyelj, te ebben sokkal lazább voltál valamikor. Igen?
1: Mondtak már ilyet?
2: Mondtak, persze. Mindenképpen változik, valószínűleg. A korral is mindenképpen változik. Lazábban kommunikáltam talán. Talán éppen akkor volt fejlődőben bennem az a fajta érzékenység, ami mostanra valószínűleg a sok eljátszott szerep és rendezett előadás érzelmekkel való foglalkozás kapcsán kialakult bennem, hogy annyira érzékeny lettem, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és miközben mondom a mondatot, megvillan a szeme, és megmozdul a szája, és már érzem, hogy az a mondat hogyan fog ráhatni, és mivel nem akarok neki rosszat okozni, ezért már a mondat végét másfelé kanyarítom, mint az eredeti szándék volt. Tehát nehezen adom el neki. Tehát ez éppen, hogy nem tudom, hogy áldás vagy átok.
1: Én áldásnak tekintem, mert hát
2: igen, csak valakinek meg akarod mondani.
1: És közben szeretettel mondod végére.
2: De aztán végül is nem mondod meg neki, hanem azt mondod, hogy majd a holnap elmondom neki. Mert látom rajta, hogy elkezdtem mondani a dolgot, és elkezdte érteni, hogy miről lett szó. Már látom rajta, hogy kerekedik a szeme, és már nekem itt fáj az, ami most fog neki fájni.
1: Így hát végül látod, így közben formálódik egy szeretetté az egész, hogy ő is érzi, hogy Jézusom, János, mit akar mondani? Te látod, hogy érzi, és akkor szépen együtt, és mint aztán összeölelkeztek egy gondolatban, és
2: remélhetőleg vagy pofán vág a végén, de...
1: Nem hiszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Kapunk valamilyen sérelmet, és az egyik kollégám az agresszióból azonnal lerendezi ezt a történetet, és utána ő tök jól érzi megint magát, és baromi laza tud lenni. Én pedig nem tudok így reagálni, és ennek következtében elkezdek görcsölni, mert nekem ez, én nem tudok erre így válaszolni agresszivitásra. Pedig már annyira csodálom őket, hogy én inkább ezen szeretnék javítani, hogy az én sérelmeimet azonnal jelezni, lenyomni, akár agresszivitással is, de erre alkalmatlan vagyok. És utána megint lazán élni tovább az életünket.
1: Na, de az a kollega megy hazafelé, koccan egyet a kocsival, és utána megőrül. Te pedig mész haza, koccansz, és azt mondod, hogy menjünk haza.
4: Hát valamiben laza vagyok, valamiben pedig nem. Amiben meg nem, abban tök jó lenne megtanulni ennek a folyamatát, de ez a csodálatos a mi mesterségünkben, hogy mi folyamatosan tanuljuk az ember pszichéjét, és nem csak kívülállóként, hanem ezt bizonyos szerepekben magunkra is kell húznunk, tehát át is kell élnünk. És ez folyamatos analizálás, folyamatos munka, és egyébként meg annak a lehetősége is, hogy körülnézhetek a szerepek között, hogy milyen féle embertípusok vannak, és akár választhatok is, hogy melyikbe akarok belelazulni, vagy van-e arra adottságom.
1: Vagy hogy az ember megőrüljön arra, és egy remek lehetőség.
4: Igen.
3: Szokol Péter, színművész.
1: Kívülről lazának tűnsz, ahogy mondtad is, és belül pedig egy precíz, feszes
5: ember. Karót nyelt ember, igen.
1: Hát, az én vagyok.
5: Léte is tök lazának tűnsz.
1: Igen, hát ezt tűnünk.
5: Tűnünk, igen. Ha te is éppen laza vagy, mint én, akkor jól álcázod.
1: De lehet, hogyha kivennénk a karót, akkor...
5: Összeesnénk, igen.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
6: Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság.
0: Starportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Starportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: que te fe llorar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról. Súlyos baleset történt az éjszaka sűjsávnál, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó támogatást, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, kis- és középvállalatokra és munkahelyteremtés ösztönzésre fordítják. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán. A közvéleménykutatások a baloldali centrista Máltai Munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Az előrehozott választást a nemzetközi helyzettel, egyebek mellett az iráni konfliktussal indokolták. A máltai miniszterelnök korábban azt mondta, kormányának új felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy a fenyegető energiaválság közepette intézze az ország ügyeit. Vonat elé hajtott egy autó sűjsápon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény és fél sorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
10: Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, most pedig egy izgalmas kiállítást ajánlok a kulturális programok kedvelőinek. Jászberényben a Lehel Filmszínházban már látogatható a Quartet képzőművészeti fotómunkák című tárlat. A kiállításon négy alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán különleges munkáit tekintetik meg. A tárlat egyfajta kísérleti vizuális játék, ahol a fotográfia és a képzőművészet műfaji határai mosódnak össze különféle analóg és vegyes technikák segítségével. A kiállítás egészen június 22-ig nyitva áll, és naponta délután 3 órától este 10 óráig látogatható, a belépés pedig teljesen díjtalan. Ha tehetik, látogassanak el a Jászberényi Lehel Filmszínházba, és kapcsolódjanak ki egy kicsit.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászadányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
2: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással, együttműködve, együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
1: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
2: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyűléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a gyűlésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a jászságot képviseljük.
1: Zelenai Tiborné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
2: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket, és végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
1: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jászsági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
2: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk a pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon, legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jászsághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
0: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Fontos változások jönnek a jogosítványoknál, amelyre minden autóvezetőnek érdemes ezt figyelni a jövőben. Az Európai Unió egy új irányelven rögzítette a vezetői engedélyekkel kapcsolatos legfontosabb módosításokat, amelyeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a saját nemzeti jogrendjükbe. Nézzük a legfontosabb pontokat, amelyek közvetlenül érintik a sofőröket. Az első a súlyhatárok változása. A jövőben a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetnek a jelenlegi 3,5 tonnás határ helyett. Ez az újítás viszont kizárólag az alternatív hajtású, például elektromos hibrid vagy CNG áruszállítókra vonatkozik, ahol a többletsúlyt maga a hajtásrendszer okozza. Emellett kiegészítő képzés vagy vizsga után lehetőség nyílhat a 3,5 tonna feletti lakóautók vezetésére, valamint a maximum 5 tonnás pótkocsik vontatására is. Általánossá válik a digitális pénztárcában tárolható mobilvezetői engedély. Fontos, hogy ez nem a plastikkártya lefotózását jelenti, hanem egy hivatalos digitális formátumot, amelyet az egész EU területén elismernek majd a közúti ellenőrzéseknél, vagy akár autóbérlésnél is. A fizikai kártya emellett megmarad, de az alapértelmezette a digitális verzió lesz. Lesznek szigorítások és a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy 65 év felett lerövidítsék a jogosítvány érvényességét és gyakoribb egészségügyi alkalmassági vizsgátot írjanak elő. Bevezetik a kölcsönös vezetési tilalmak elismerését, ez azt jelenti, hogy ha valakinek egyik uniós tagországban bevonják a jogosítványát, a tiltás az EU összes többi tagállamában is azonnal érvényes lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Figyelem, strandolók és napsütés rajongók! Ezen a szombaton újra megnyitja kapuit a nyári szezonra a Jászberényi belvárosi strandfürdő. Hűsítő medencék, pihenés, családi kikapcsolódás és igazi nyári hangulat vár minden korosztályt. Csobbanj bele a nyárba te is! Találkozzunk szombattól a Jászberényi belvárosi strandfürdőben. Napfény, vízpart, élmények. A nyár itt kezdődik.
4: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
7: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
8: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
6: Tartsanak velünk!
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most!
13: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól. We'll be right back.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. A következő percekben megnézzük, mit tehetünk a lakásban felhalmozódó irritáló anyagok ellen az allergia szezonban. Sokan nem is gondolnak rá, de a port, a pollent és a penész nagyon gyakran mi magunk visszük be az otthonunkba, a ruhánkon, hajunkon vagy a cipőnkön. A cél természetesen nem a teljesen steril lakás, hanem az irritáló anyagok mennyiségének csökkentése. A gyakran használt helyiségekben, főleg a nappaliban és a hálóban könnyen összegyűlnek ezek az allergének, különösen akkorra sokat szellőztetünk. Hazaérkezés után, ha tehetik, a cipőt hagyják a bejárati ajtó előtt, a ruhákat pedig már az előszobában vegyék le. Erős pollenterelés után egy gyors zuhanyzás is sokat segíthet. A nappaliban leginkább a szőnyegek, a kárpitok és a függönyök gyűjtik a port. Itt a heti 2-3 alapos porszívózás, a nedves portörlés, valamint a felesleges textíliák csökkentése hozhat jelentős javulást. Magas pollen szintnél az ablakot jobb zárva tartani, az ajtók és ablakok réseit pedig érdemes szigetelni. A hálószoba szintén külön figyelmet érdemel, az ágyneműt legalább hetente egyszer mossuk ki magas hőfokon, a matracot pedig rendszeresen porszívózzuk. Mivel a por könnyen megül a díszpárnákon, textilken és plüssökön, az allergiás időszakban jobb, ha ezekből kevesebbet hagyunk elől, ha pedig háziállat is él a lakásban, a fekhelyét és a bundáját is tisztítjuk a megszokottnál gyakrabban, mert a kedvencek szőrére is könnyen rátapadhatnak a pollenek. Bízom benne, hogy ezekkel az egyszerű szokásokkal sikerül könnyebbé tenni a mindennapokat, és az otthonuk valóban a pihenés helyszíne maradhat.
1: Trio Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

0: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Egyelőre nincs alpolgármestere a Jászberényi önkormányzatnak. Elutasították a képviselők a polgármester jelöltjét. A titkos szavazáson Skultéti József nem kapta meg a kinevezéséhez szükséges többséget. Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármester januári lemondása után Budai Lóránt a képviselőtestület szerdai ülésén terjesztette elő főállású alpolgármesteri tisztségbe a város 8-as számú egyéni választókörzetének önkormányzati képviselőjét. A polgármester hangsúlyozta, Skultéti József jelölésével egy a korábbitól eltérő városvezetési stílus szeretne az önkormányzati munkába, döntésének legfontosabb szempontja pedig a bizalom volt.
2: Az elmúlt fél évet alpolgármester nélkül vittük végig, és azt hiszem, hogy ebben óriási nagy segítség volt akár jegyzőasszony, a jegyző úr és a hivatal minden dolgozója. Ez azért fontos, mert kiderült, hogy nem minden tisztségviselő, nem minden képviselő mindenható. Hogyha megfelelő szakemberek irányítják a hivatalt és segítik az önkormányzat munkáját, akkor nagyon sok mindent vagyunk képesek közösen elérni és közös sikerként megélni. Éppen ezért úgy gondoltam egy bizonyos időszak után, hogy nem az előző időszakot szeretném követni, hanem egy egészen másfajta stílust, egy egészen másfajta légkört szeretném megteremteni. Mi az, ami nekem a legfontosabb? Abban, hogy tudjak tovább dolgozni ezért a városért, úgyhogy ne kelljen mindig hátra néznem. Hát ez a bizalom. Ez a bizalom, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami legfontosabb érv, ami amellett szólt, hogy Skultéti Józsefet kérjen föl erre a pozícióra. Hiszem, hogy ahhoz, hogy közösen tudjunk dolgozni, hogy újra úgy tudjunk működni, mint egy városvezetés, mint egy önkormányzat, ahhoz elengedhetetlen, hogy egy irányba menjünk, és ne kelljen mindig azt nézni, hogy vajon a háttérben kivel, hogyan és miként. Ezért döntöttem úgy, többek között, meg hát azért, mert ismerjük egymást. Közel 30 éve, dolgozunk együtt közel 20 éve, és ez alatt egyszer sem kellett csalódnom, és mindig mindenben számíthattam Józsira, és ebben hiszek, hogy ez a jövőben is így lesz.
1: A képviselők felszólalásukban a szavazás előkészítésének mikéntjét kifogásolták, és az egyeztetés hiányát rótták fel a polgármesternek. Lénárd Gábor.
3: Január közepén állt föl Balogh Béla a polgármester úr, eltelt azóta gyakorlatilag 4,5 hónap. Mi képviselő testület tegnap 5 óra előtt néhány perccel kaptuk meg azt az előterjesztést, amiről gyakorlatilag semmi, tudomásom szerint semmit a önkormányzaton belül, kifejezetten csak a legbeavatottabbak tudtak. És tegyük hozzá, mivel szerintem a városnak egy eléggé komoly ügyéről van szó, az elkövetkező elvileg 3-3,5 évről van szó, és ebből kifolyólag szerintem eléggé megemésztendő dolog, amire összesen 22 órát kaptunk. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a képviselő testület és a polgármester közti viszony, konszenzus, a megegyezést, ennek a ténye, hogy összesen csak 22 órát kapott a teljes testület, mennyibe szolgálja?
1: Sárközi Csabáné Béres Krisztina képviselő szerint a bizalom kérdése nem szűkíthető le csak egy személyre a testületi munkában.
4: Polgármester úr elmondta ugye, hogy Skultéti úrban bízik. Én visszafordítom ezt a kérdést, hogy akkor itt a többiekben nem bízik polgármester úr. Szerintem mindannyian azért vagyunk itt ebben a képviselőtestületben, hogy Jászberény városát szolgáljuk, és hogy segítsük a gazdasági érdekeket, a városlakóknak az érdekeit. Tehát nekem most ez nem esik jól, megmondom őszintén, hogy polgármester úr azt mondja, hogy csak egyedül ő benne bízik.
1: Budai Lóránt polgármester.
2: Skultéti József szinte az egyetlen a teremben, aki még nem ment nekem. Akár a Facebookon, akár nyilvánosan, akár kevésbé nyilvánosan. Ebben te is beletartozol, Krisztina, ne esel rosszul. A politika ilyen.
1: Dr. Kertész Otto képviselő az egyeztetés folyamatát hiányolta az alpolgármesteri poszt polgármesteri előterjesztésében.
5: Többször is hangsúlyoztam, hogy korábbiakra és régebbi időkre visszamenve én mindig a két és nem főállású, hanem a két társadalmi mellett kardoskodtam. Egy részben a polgármesteri feladat megosztás, teherelvétel, egyebek jobban megoszlanak a feladatok. Ez az egyik. A másik, ha két, és ugye vagyunk 15-en, ha két alpolgármester képviseli, úgymond a testületet és támogatja a polgármestert, akkor gyakorlatilag pont aki az előbb mondta, lehet, hogy Gábor volt, ugye a konszenzusos megoldásoknak nagyobb az esélye. Ez az egyik, és bármi konfliktus helyzetnek a kezelése is talán jobban megoldható. Az tény és való, hogy egy kicsit én is furcsálom, hogy igazából bizalomvesztettek vagyunk. Én a téma fontosságával kapcsolatban szükségét éreztem volna annak, hogy legalább ezt a 15 főt összehívni egy átbeszélésre, sokkal inkább mentünk volna a konszenzus irányába. Valami van, de nem ez az igazi.
1: Budai Lóránt polgármester hangsúlyozta, döntése szilárd Skultéti József személye mellett azt semmilyen formális testületi vagy képviselői egyeztetések nem tudták, nem tudják befolyásolni.
2: Valóban a képviselőtestület dönt a polgármester javaslatára is, azt én akár hanyatokkal, akár hányszor beszéltem volna meg ezt a döntésemet, nem változtatta volna meg semmi. Pontosan tudom néhány embernek az ambícióját, és azt is tudom, hogy miért van averziója bárki mással, mint önmaga, de ettől függetlenül ez a döntés elő lett készítve, ez a döntés hónapok óta formálódik bennem, semmi nem változtatta volna meg a véleményem. Egyikőtök álláspontja sem, pontosan tekintett az elmúlt két év folyamataira.
1: Skultéti József alpolgármesteri jelöléséről azt mondta, ha megkapja a bizalmat a képviselőtestülettől, egyfajta kapocs szeretne lenni a polgármester és a testület között, amely az önkormányzati munka gördülékenységét is szolgálná.
6: Soha nem tudnék, vagy nem leszek olyan Balogh Béla II. Ezt semmiféle rossz indulattal mondom. Balogh Bélának mind a politikai pályafutását, mind a személyét maximális tiszteletem felé, rengeteget tett a városért. A másik dolog pedig egyfajta kapocs szeretnék lenni a képviselők felé, pont az ilyen esetek kapcsán, hogyha vannak vitás kérdések, vagy fars, vagy fél információk, amik igazából itt kerülnek felszínre, mindezt meg kellene előzni. Amit javasoltam, hogy bárki, hogyha kapok bizalmat, megkeres, előkészíteném mindazokat az anyagokat, mindazokat az eszközöket, amikkel ezen információhiány előidéz. Mindenkinek természetesen saját dolga, hogy hogy vélekedik rólam, ettől függetlenül kérem a bizalmatokat, nem fogok visszaélni vele.
1: A hozzászólásokat követően a képviselők titkos szavazással 3 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett elutasították Skultéti József alpolgármesteri kinevezését. Budai Lóránt polgármester kijelentette, annyiszor hozza a testület elé az előterjesztést, amíg meg nem szavazzák alpolgármesteri jelöltjét.
2: A Skultéti Józsefet nem választottuk meg alpolgármesternek még, de mindenkinek üzenem, hogy újra és újra be fogom hozni, mindaddig, amíg a kormányhivatal nem fog erre kötelezni bennünket, hogy szavazzuk meg a polgármester javaslatát, nem hátrálunk.
1: Letette képviselői esküjét és megkezdte önkormányzati munkáját Deméné Ilonka Gabriella, akit a május 17-i időközi Jászberényi 5-ös számú egyéni választókerületi voksoláson képviselőjükké választottak az ott élők. A képviselőtestület szerdai ülésén reményét fejezte ki Deméné Ilonka Gabriella, hogy a képviselőtestület tagjai a város szolgálatában egységet tudnak felmutatni Jászberény fejlődése érdekében.
7: Azok a mondatok, amiket az esküszövegében meg kellett fogalmazni, azért nagyon komoly alázattal, feladattal és kihívással teli mondatok, amiket én nagyon komolyan veszek. És én abban bízom, tisztelt képviselőtestület, polgármester úr, jegyzőasszony, hogy az a testület, ahová én most beülök, itt a szélére, mindenkinek egy dolog jár az eszében. Ez a számomra kedves város, ahol most két számadatot is olvastam, 25.600 vagy 26.400 fő lakik, de ez egy élhető, normális, kedves város, ahol még az emberek tudnak mosolyogni, ahol van munkalehetőség, ahol vannak üzletek, ahol közel vagyunk Budapesthez, ahol rengeteg program, legyen az kulturális, vagy sport, vagy bármi olyan, ami az elménket és a szívünket tudja tölteni. Én abban vagyok biztos, és nagyon bízom abban, hogy minden képviselő, aki itt ül, az az elsődleges szándéka, hogy ez a város működjön, hogy ez a város előre haladjon minden gazdasági és minden emberi nehézség ellenére. És meggyőződésem, hogy akik itt ülnek, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ne úgy kerüljön ki Jászberény arra a polcra, ahol botrányok vannak, hanem úgy kerüljön ki, mint 2019-ben, illetve 24-ben került, hogy mindenki egyet akar, legalábbis a legfontosabb döntésekben. Nagyon szépen köszönöm a befogadást, az elfogadást és az esküvet, komolyan gondoltam.
0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garage Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyors mosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Mint a Trió Rádióból értesülhettek róla, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki Halmai Ferencet, anyásság országgyűlési képviselőjét. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata.
2: Ki kell alakítani a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. És a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ér rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze. Van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell neki csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája, tájékoztatta rádiónkat a honatja. Már összeállt az a szakmai stáb, amely segíti választókerületi munkáját. Az elmúlt időszakban több egyeztetést is lebonyolította a térség gazdasági szereplőivel, valamint az önkormányzati vezetőkkel.
2: Szeretnék majd egy rendszert kialakítani ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn, kedden parlament, én szerdán, csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni, péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek kell még alakulnia, és folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, körvonalazódik a stábon, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, Nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk. Arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadó óráimat is.
0: Trió Mozaik, a hétvégi információforrás. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda.

0: minden szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, Külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden faladban. Csomor családi méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
1: Tartsanak velünk!
4: Ez volt a reklám!
5: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze. Ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel, és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több tízezer szurkolót várnak. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségével

0: Régi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
1: Tartsanak velünk!
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Mellette
0: szól.
4: Trio FM.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlen.

0: el. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet, Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva, Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét mindennapján, Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt, Bubbles Mosoda már Jászberényben is, H-Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője, KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
1: Tartsanak velünk!
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett 2 portugál és 1 brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek, 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
9: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
10: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
8: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és Veszprém Intercity, Interregio kerülő útvonalon jár. A vasúti jegyeket a volán járatokon is elfogadják. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trió délután a hétvégi információk és a zene otthona.
1: Mint a Trió rádióból értesülhettek róla, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki Halmai Ferencet, anyásság országgyűlési képviselőjét. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata.
2: Ki kell alakítani azt a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. És a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája, tájékoztatta rádiónkat a honatja. Már összeállt az a szakmai stáb, amely segíti választókerületi munkáját. Az elmúlt időszakban több egyeztetést is lebonyolított a térség gazdasági szereplőivel, valamint az önkormányzati vezetőkkel.
2: Szeretnék majd egy rendszert kialakítani ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn, kedden parlament, én szerdán, csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni, péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek ki kell még alakulnia, és folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, körvonalazódik a stábon, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána ma nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadóóráimat is.
0: A Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: 97.7 Trio FM.

Kiszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
2: Everybody gets high sometimes, you know.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív

0: Várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tapiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H-Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: friss hírek és a jásság kedvencei hétvégén is. Trió délután.
1: A választás után először találkoztak testületi szinten a jássági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jássági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
2: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jásság jövője, a jásság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jásság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jásság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
1: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
2: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat is, mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyűléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a gyűlésre a polgármesterek, de most már ezek a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életében nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a jászságot képviseljük.
1: Zelenai Tiborné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
2: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket is, végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
1: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jessági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jessági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
2: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését. Hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Jutottunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
0: Zene, hírek és szórakozás. Mindez a Trió délutánban.

0: Alkalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához. A Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM
1: mellette szól.
2: Oh, I leave quite an impression.

0: ولی چند که شملت دنم که تو وفیلت
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM.
7: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A hétvégi zenei élmények otthona. Ez a Hétvégi Zene Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zenetúr Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett szurkolót keres a rendőrség. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a BL döntőn a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg. A miniszterelnök korábban azt mondta, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfi délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. Partra húzták Dániában annak a púpos bálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt vizekre. A bálna május közepén pusztult el. A dán hatóságok a jövő héten boncolják fel, hogy kiderítsék a pusztulásokát. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő. Ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyel a világ. A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár

A legjobb zenei válogatás, amit csak kívánhat. A hétvégi zeneturmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő. Ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyel a világ. A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón

0: megítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

És értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyra fordul az idő. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett szurkolót keres a rendőrség. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a BL döntőn a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg. A miniszterelnök korábban azt mondta, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfi délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Az utolsó negyed év